Inkomplu wkoll mena baktar waktar marċiet f'dana il-programm tal-lum jum il-Vittoria. Palissa wkoll il-banda Belandu wkoll qed tkomplu wkoll tal-Legra dana il-Marċ Brilljuż, baktar waktar marċi brilljużi u popolari.